Pesso Pesti nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi sereg, noppal stoppol port fölöl, de este úgy fél kilenc körül már táma megint.

0: Mondja, marha, miért oly bús?
1: Újra itt a jó ponthús.
2: Minden ócska rádiónak Márkus.
3: Szakszerűen megjavítja Márkus.
4: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap

0: Hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
1: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: fia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak
0: nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak
0: miért nincs fia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak
0: mert nincs szíve a galambomnak.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi.

Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalon, 3 hétig tart egy Batyi lakoda.

A Grand Boulevard fényárban áll. Sétál a vár, a Szajna part, a kis Polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpszája már csókra áll.

legklemest. Át hallik ordítva onnét, a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom,

0: szajnap alatt. Hát merre tartsam a polett?
1: Kezébe
0: még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókra áll. A szép fiel is ott van. Azt! Kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást. Vagy bére

mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

felhők mögé bújt a huncut foly, mert a nagymama csak bóbiskol, bátrabb leszem és karom belép karol. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat,

fennmosolygott ránk a fényes hó, és a nagymama elbújt is volt. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut volt, mert a nagymama csak bújt is volt. Bátrabb leszem és karom beléd harol. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat, s lenne már.

tudni ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemét. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát üssek ő majd kezdett.

ez mégsem el tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szemet, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért Tóni, oly egyszerű az egész. Fél

kedvesem, mint te círmos úgy simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

megy, megy, megy, megy.

0: Ki látott már így csutát, parton ülni egy csukát, elszaladna a csuka, de nincs lába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: állatába elúszik a kocsmába.
0: Nem megy egy, ha cseresznye, édes rózsám szeretsze, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: Majd kender van, fiatal csak egyszer vagy,
0: és ez ellen tenni nem lehet.

0: mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
1: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó, hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ.

Nyugodtan alszanak, még fülük beszól a gitár, s a szakszofon. De nékem, ha ezt a ritmust hallom, érzem, a szívem dobogni kezd már, a rumbát táncolom. Ma éjjel, ahol is táncol fenn az égen, két felhő között megáll, és vidáman nézne rám. Rumbáznak a csillagok, aludni ma nem tudok, mert reggel kilencig folyton csak rumbáznak.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

még akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.

amit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, szomjazik a szám, egy szerelmes csók után, mert a hold sugár, a csókra csábít, hajkamarra vár, és egyre lázít, hogy szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét, édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán.

a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és karolva menni, és virágot szedni lenne szép.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

ragyog, szomjas vagyok, csak igyál, ne kocint. Jó kedvem van, barátom, így kell élni, belátom. Álomszerű, édes derű, ez a legnagyobb kint. Üres a pezsgős pohár, töltsél belé, ez már szalonspic.

Madrid, keseri, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég. Ahogy a Lido vitte, fattyúját, vigyázok én, majd rá, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon.

este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bőszt Tarzán. Sőt, amit kérem, mi azonra vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Och hon gör lite och vite hot, jo ja, vi jag tog in vårt rad. Vi kre att du lällek med varjung, knjus väl i måsta. Ser ett nilek fort fort i vanna. Kirlek in lite rin, mertek in stiven i godzan nagyon. Imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes. Imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz, Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hír.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

volt, haja mindig sima volt, Gente Pite sose volt a képén. Nem kell a babámnak a pirosító, úgyis olyan szép, mint a rózsapingó.

Uh-huh. Sure.

0: egyszerén is gazdag leszek még, meglelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 15 otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.

hogy térdre hullni szégyen. De hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnyek könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer még az enyém. Én tudom, hogy méreg, hogy szeretlek téged, hisz oly gyilkos a fáj, úgy lángol az

mégis önfeledten. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

az inga, vetkes emlögött, te pista bolyton, csókot kérna, pista, ne izéljen, kis katinka, térül fordul, már a hinta.

0: Mi történt? A karmesterta csendőrség letartóztatta.
1: Nyelded le, hiszen ott játszik.
0: Tényleg? Nem értem.
2: Ha ne féljetek, amíg engem láttok. Gyertek csak vele.
0: Istenem, miért
2: bocsánat? De ne izgassátok magatokat, én mindent
3: elmondom. Luizinén!

Cetonul, voi atiști tu de-a miră la tușolată cu cetonul. Ekkis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magán szorgalomból ebből mindenki is lát.

sőt azon alul olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kislány.

멀어진 아름 기솔숨여 솟상 멀어지 애기샘 기소지 시르샘 빗소여스 모의 토사 에스터지 석가

ad nekem szívem ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi más, nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé.

Záborský cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborský cukrász, 32-esek tere, 2.

velem lóvászett, minden öregem jóvá lesz, ha van egy üveg szett, ha van egyre meg jet, tudom, sikerem lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, hogy sohasem vagyok bőz, és a szívem.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, le grand poste international sender.
2: A rádió közvetítés. A következő rövid hullámokon sugározzuk 31,10-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven is.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba, mert piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatban menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját, mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Nagyon szóval kérdeztem itt kolléga úr felát, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
3: az
2: baj van.
3: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

szeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, sőt csak egy

Restas van valaki a légből él. Falhatsz itt csodára hé, trinkolhatsz akár noé, lúkolhatsz hurrá.

0: Hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Hogyha az a bajod, hogy elhagytak, hogy megcsaltak, elszarvasztak, ne búsulj ezért, s kütyülj egy jó melódiát. Hogyha letagadod a fájdalmat, még szánalmak se származnak, hát te is fütyülj, amikor fütyülnek te rád.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A következő ének szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940. 1940. év, új év.

Valadunai, kislodi, Merobabami, kintloki, Dechudayo, rivivio, letkin. Muri mesét lett szombaton, a fizetése ott hagyom, az ami gond, kicsike pont lett mind.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típus szobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Házi asszonyok, figyelem!
3: Vízlágyításhoz?
2: Clarax!
3: Áztatáshoz?
2: Clarax!
3: Öblítéshez?
2: Clarax!
3: Miért?
2: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

0: Mancika, én szeretnék magának valamit mondani.
1: Mit akar mondani, Matyi?
0: Azt akarom mondani, hogy maga nekem nagyon tetsz, hogy te maga nekem nagyon, hogy szégyelem magam.
1: Na mondja már!
0: Nem tudom. Mondom, hogy szégyelem magam. Jaj, úgy szégyelem magam, hogy szégyelem magam. Nézd, Mancika, nem tehetek róla, de én úgy szeretem magát, hogyha meglátom, hát a szívem rögtön hangosan kezd dobogni. Hallja?
1: Nem hallom.
0: Hajoljon egy kicsit közelebb a szívemhez. Most se?
1: Most se.
0: Akkor úgy látszik, elromlott. Mancika, én szeretném megkérni a maga kezét, a maga kedves papájától.
1: Mi az, Matyi? Miért dadog?
0: Nézd, nem tehetek róla. Ha így rám néz, én nem tudok beszélni, csak dadadogva.
1: Hát próbálja meg talán énekelve.
0: Jó, megpróbálom.
1: Miért hebeg is dadog? Táncsúgyalán vagyok. Miért ilyen ez titok? Előttem.
0: De most, hogy velem van itt, hát dadogok kicsit, mert én nagyon zavarba jöttem.
1: Hogyha te

0: a Vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda.
1: 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba időt. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.
2: Tudja az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögő, kiderül ebből, hogy sohasem voltam nő, temetés vagy esküvő, vagy egyéb játeset, nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompű néverló. Nevet a ró, nevet a dó, nevet a csortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacak a spát, kacak a spit, kacak a spitzer, kacak a blit, kacak az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blok, röhög a blum, röhög a kón és kú, röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ilvese, röhög a háj,

vesző, nevelek egyet, mert bebecsapódok te, ha a végrehajtó jön foglalni engem el. Nevetek egyet, s felkérem, hogy foglaljon helyet, ha a lábamra hát egy mázás asszony sár, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a dal, nevet a csartos, nevet a gal, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacakas pat, kacakas pip, kacakas pipper, kacaka blip, kacak az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a brum, röhög a kol és kú. Rög a grossz, rög a klej, rög az ízvesek. Hihihi, rög a háj, rög a máj, rög a mellé, a vesek.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol vegyem nőt. Nincs más ellenszerem, hát közhíré teszem, mély tisztelettel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dáriuszba fájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dáriuszba fájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

fekete délben a kávé, fekete orrom a szám, a két fülötti cimbám. Fekete lesz a rózsám, fekete jazz lesz a nótám, mikor a pap

0: 21 Uhr. Hier Radio Bremen auf Welle 499, bei 601 kHz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499 meters. Good night.
1: Mit London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
2: Folks, are you listening to us? We're gonna jam it for ya. Are you happy?
3: Yeah!
2: Well, one, two. Ever heard it?

egybesülve kezd. Hallgassák hát meg ezt, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis háromhoz. Vítesünk szóval a hotelbe, őket bevitte három kis csöcsi. Zsúkban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Balda kínos ágyba fülhetnek őt, mert nagyon délben, marha szűz van-e délben.

0: cognome Bofogiager.
1: Bofogiager.
0: Oh, madame. Bofogiager. Amet hölgyen a kapután, szörnyű nehéz szer. Búcsú szaván zogogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madame, viszont is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: La la la la ri ta ta ta.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudva levőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már roham léptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémleljék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecseszkecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecseszkecsken fogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirtje alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá raffoljuk, és bal kezének hüvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit guvrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget vet az életének, féltékeny, ha más fogja csak a kezét. Egy pillanat levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin ides oda, mert a kis csunk csúnya őt már rég csalja, a szép Li Hunggal, s ez a baja. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal. Jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, a kora csunk csúnya.

kicsit köszörülteti meg egy kulival. Ha csúcsol, ő meg hal, jaj, de buta vagy, hát kacsíts te a kis csincsire, akkor a csúcsunya.

Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert az ember vér, üljön csendesen a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgy is forruljálsz, minek a

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.

0: Ellenkezőleg drágaságok. A szabadalmazott Lisz tejszín szappa rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!

Azt mondják, a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak gúlya baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert ami más bosszankodik, azon gazdagos.

Vadonatúj öltönyömbe sétálni megyek, háta, mint a kapuaj alatt eltipegek, fölöttem a lépcsőházat mossa a vicin, s ruhába tartom.

0: nem kér.
1: Felszállok a vonatra, hogy Szegedre megyek.
0: Közben kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat...

0: A hangliba ülök, egyszer egy úr feláll, s rámordít, ön a mennyasszonyommal koketál.
1: Bocsánat, a mennyasszonyát nem is ismerem, nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont le kell nyíl. Azt hittem a szemem.

Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donnyban vagyok a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze eső hely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.